0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vörös Kereszt, a Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak Sátoraljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
1: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutára 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Étkezési kártyát vezetnek be szeptembertől Fehérváron. Schuster Tamás lett Gárdony új rendőrkapitánya. Gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: 4 külföldi partnertelepülés vendégei ünnepeltek együtt Székesfehérvárral a királyi napokon. Gyulafehérvárról, Kranyból, Svébisgmündből és Szabadkáról érkeztek képviselők, akik bekapcsolódtak az ünnepi eseményekbe. Ott voltak a Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógáláján, az augusztus 20-ai Szentmisén és a díszközgyűlésen, tájékoztat a város oldala. A látogatás szakmai egyeztetésekre is alkalmat adott, amelyeken a klímaváltozás, valamint a környezeti kihívások is szóba kerültek. Az együtt töltött napok a tapasztalatcserét és a testvérvárosi kapcsolatok erősítését is szolgálták. Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti, akkor is megkapja az ebédet. A változás kizárólag a SZIK ellátásában működő intézményeket érinti, az egyházi és alapítványi iskolákra, valamint a városi óvodákra nem vonatkozik. A tervek szerint 2027. szeptemberétől előre választható A és B menüvel bővülhet a közétkeztetés. Tanszergyűjtéssel is segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Iskolai felszereléseket is gyűjtenek a vasárnapi ételosztáson. A fehérvári heti betevő önkéntesei ezúttal a rászoruló családok gyermekeinek tanévkezdését szeretnék megkönnyíteni. Új vagy jó állapotú használt iskolatáskákat, füzetet, színes ceruzát, számológépet, körzőt, vonalzót, valamint uzsonnás dobozt egyaránt fogadnak. Süteménnyel, gyümölcsel és tartós élelmiszerrel is lehet támogatni a kezdeményezést. A felajánlásokat a Deák Ferenc Technikum épületében lehet átadni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. 2 vágányú vasúti pályát terveznek Székesfehérvár és a Balaton között. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az elképzelésről. A vonalat 100

0: 60 km per órás sebességre tennék alkalmassá. A fejlesztéssel rövidítenék a menetidőt és enyhítenék a nyári késéseket, amelyek egyik fő oka az egyvágányú szakaszok túlterheltsége. Az előkészítés már elindult, erre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés, a dokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után megkezdődhet. Az ország legjobb ejtőelnyős célbaugrói mérik összetudásukat a hétvégén Börgöndön. A repülőtér első alkalommal ad otthont a 63. Magyar Nemzeti Ejtőelnyős Célbaugró Bajnokságnak. A résztvevők 900-1100 méteres magasságból ugranak, és egy 16 cm-es mérési felület 2 cm átmérőjű középpontját igyekeznek eltalálni. A sportág különösen nagy pontosságot igényel, hiszen akár néhány centiméter is döntő lehet, számol be róla a város oldala. Egyéni és csapat eredményeket egyaránt hirdetnek, emellett külön értékelik az ifjúsági és a mester kategóriát. Az Albatrosz Repülő Egyesület 2-4 fős együttessel indul a megmérettetésen. A program vasárnapig várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes. Új vezető irányítja a Gárdonyi Rendőrkapitányságot. Schuster Tamás rendőrezredes közel 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik, pályafutását 1996-ban kezdte. Szolgált Veszprémben, a Budapesti Rendőrfőkapitányságon és a Nemzeti Nyomozóirodánál is. 2012-ben a Bicskei Kapitányság bűnügyi osztályvezetője lett, 5 évvel később pedig átvette a Dunaújvárosi szervezet irányítását, közölte Gárdony közösségi oldala. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentum Filmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Mintegy 60 család iskola kezdését segíti a székesfehérvári akció. A gondtalan suli kezdés keretében közel 400 tanszert, iskolatáskákat és pénzadományokat ajánlottak fel. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont közös kezdeményezését idén 10. alkalommal szervezték meg. A programhoz a fehérváriak mellett más településekről érkezők is csatlakoztak, a királyi napok idején pedig új belvárosi ponton is fogadták a felajánlásokat, írja FEOL. A tanszereket az Alba Bástya munkatársai válogatják szét. Elsősorban többgyermekes, rászoruló helyi családok részesülnek a támogatásból, de a környéken élőknek is jut belőle. Elkezdődött a csónakázó tavi japánkert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Doni Zoltán kert szobrász japánkert tervezőmester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztatott a város oldala. Bővül a növényzet, természetes burkolatos sétányok, száraz kert, gránithidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad, a japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre elkészül. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsúr Erikát hallották.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Az augusztusnak az utolsó hétvégéjét kezdjük meg, ami egyben a nyárnak az utolsó hétvégéje is papíron, de a jó idő azért még maradni fog. Most augusztus 29-e szombat van, és kezdünk. Jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Junior Jack-kel indulunk.
2: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A Backstreet Boys-szal ébredhettünk, ez volt a Get Down. Augusztus 29-e szombat van, az utolsó hétvégéjét kezdjük meg papíron a nyárnak, de a jó idő azért még itt fog maradni, ahogy elmondtam, a beharangozóban, az open airben is. És hát azt hagyd mondjam el, hogy lehet, hogy sokaknak ez a hétvége már azzal fog telni, hogy bizony-bizony rohangálnak a gyerekeknek a tanszerekért bevásárolni, meg minden ilyesmi. Senkire nem szeretném ráhozni a frázt, de bizony ennek már tényleg itt van az ideje, az utolsó előtti pillanat van, holnap pedig majd az utolsó vasárnap. Na de még nézzük, hogy mit akar majd előttünk ez a szombat, hamarosan el fogom árulni, azt viszont már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Az ébredés és a napindítás mellé szólnak a legjobb zenék. Itt lesz velem C.G. Lewis hamarosan a Sweet Home My Sweet-tel, de előtte meghallgatjuk Justin Timberlake-et. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten, a reggeli kávé.

0: Best FM a legjobb zenék. C.G. Lewis törölte ki a csipát a szemünkből. Ez volt a Sweet Home My Sweet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e szombat van. A névnaposok, a Beatrixok és az Ernák. A születésnaposok között Vince Ottót köszönhetem. Isten hirtesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson, aki elhunyt, és szerintem vele kapcsolatban mindenkinek ez jut eszébe, hogy hol volt abban a pillanatban, amikor bemondták, hogy meghalt. Hát én tisztán emlékszem arra, hogy Görögországban nyaraltunk a családdal, és ott ért minket utol ez a hír, és még tisztára meg is van az, hogy valahogy nem tudom, valami csoda folytán sikerült befogni egy magyar adót ott kint, és ott néztük élőbe a híradót, és abban mondták be, hogy Michael Jackson életét vesztette, és hogy elhunyt. Egyébként 1826-ban, augusztus 29-én volt a Mohácsi Vész nevű csatánk, 1969-ben meg bizony a Beatles utolsó füzetős koncertje volt Amerikában, San Franciscóban, Kaliforniában. És a legjobb zenék mellett természetesen készültem témákkal is, de ezt majd csak a rövid szünet után fogom elárulni. Hamarosan folytatom, majd Roger Sanchez-zel jön majd az Other Chance a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Tanszergyűjtése segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Ma 28-35 fok várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Tanszergyűjtéssel is segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Iskolai felszereléseket is gyűjtenek a vasárnapi ételosztáson. A fehérvári heti betevő önkéntesei ezúttal a rászoruló családok gyermekeinek tanévkezdését szeretnék megkönnyíteni. Új vagy jó állapotú használt iskolatáskákat, füzetet, színes ceruzát, számológépet, körzőt, vonalzót, valamint uzsonnás dobozt egyaránt fogadnak. Süteménye, gyümölcsel és tartós élelmiszerrel is lehet támogatni a kezdeményezést. A felajánlásokat a Deák Ferenc Technikum épületében lehet átadni, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. 2 vágányú vasúti pályát terveznek Székesfehérvár és a Balaton között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az elképzelésről. A vonalat 160 km/órás sebességre tennék alkalmassá. A fejlesztéssel rövidítenék a menetidőt és enyhítenék a nyári késéseket, amelyek egyik fő oka az 1 vágányú szakaszok túlterheltsége. Az előkészítés már elindult, erre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés, a dokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után megkezdődhet. Híreink végén néhány szó az időjárásról. A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat. A hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsúri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue az első emelet dalával, ez volt a Csak azért is szerelem. Ígértem, hogy mondom a mai nap témáit, 40 év után a csúcson Kylie Minogue jubileumi turnéra készül majd, úgyhogy ezt 7 óra után körbe fogjuk járni, 8 óra után pedig Lady Gaga jön, aki azt állítja, hogy a kedvesség egy igazi szuper erő, aztán 9 óra után pedig sport, abban pedig nem másról lesz szó, mint az, hogy véget ért a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, és bizony-bizony, ami Varga Barnabásunk az Atén csapatával bejutott, és hát ezzel növelte a magyarok számát a BL-ben, de ezt bővebben majd csak 9 órakor fogom kifejteni, azt viszont már is mondom, hogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, garantált lesz az ébresztés, ugyanis egy trombita szót kapunk. Jön Crystal Waters és Alex Gaudino közöse, ez a Destination Calabria most.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig érkezik Kylie Minogue, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül, jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Black Machine slágere már biztos, hogy szólni fog. A How G!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Ejtőernyősök mérik össze tudásukat a Burgundy repülőtéren. Helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Négy külföldi partnertelepülés vendégei ünnepeltek együtt Székesfehérvárral a királyi napokon. Gyulafehérvárról, Kranyból, Svébisgmündből és Szabadkáról érkeztek képviselők, akik bekapcsolódtak az ünnepi eseményekbe. Ott voltak a Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógáláján, az augusztus 20-ai szentmisén és a díszközgyűlésen, tájékoztat a város oldala. A látogatás szakmai egyeztetésekre is alkalmat adott, amelyeken a klímaváltozás, valamint a környezeti kihívások is szóba kerültek. Az együtt töltött napok a tapasztalatcserét és a testvérvárosi kapcsolatok erősítését is szolgálták. Az ország legjobb ejtőelnyős célbaugrói mérik össze tudásukat a hétvégén Burgundön. A repülőtér első alkalommal ad otthont a 63. Magyar Nemzeti Ejtőelnyős Célbaugró Bajnokságnak. A résztvevők 900-1100 méteres magasságból ugranak, és egy 16 cm-es mérési felület 2 cm átmérőjű középpontját igyekeznek eltalálni. A sportág különösen nagy pontosságot igényel, hiszen akár néhány centiméter is döntő lehet, számolt be róla a város oldala. Egyéni és csapat eredményeket egyaránt hirdetnek, emellett külön értékelik az ifjúsági és a mester kategóriát. Az Albatrosz Repülő Egyesület 2-4 fős együttessel indul a megmérettetésen. A program vasárnapig várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes. A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kylie Minogue újra a csúcson van 40 év után, és a jubileumi turnéra készül. Jövök a részletekkel, no meg a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 29-e van szombat, és zenél nekünk majd az Aerosmith, hozzák az Amazinget, a kezdés pedig a The Killers-é. Szól a Human, rádiózzunk együtt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szól. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtizedekben olyan gigaslágerekkel írta be magát a történet, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. A folytatásban pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Machine csapata a How G-vel, a folytatás viszont Arash és Rebecca közösségé. Ez a Temptation most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi ébresztett minket a Valmárral közös dalával. Ez volt a Balatoni Lány. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó szombatja, ezzel a nyár utolsó hétvégéje kezdődik meg a mai napon. Már csak papíron, mert a jó idő azért biztos, hogy szeptemberben is itt fog még maradni, és élvezhetjük a napsütést, meg minden ilyesmit, ami a nyárral kapcsolatos. Egy biztos, hogy a mai napon a Beatrixok ünneplik a névnapjukat, és mellette az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto magyar válogatott labdarúgót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig robogunk tovább, szólnak az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, aztán már is zenél nekünk majd a Savage Garden, a To The Moon and Back-et hozzák majd ide a best.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Étkezési kártyát vezetnek be szeptembertől Fehérváron. Schuster Tamás lett Gárdony új rendőrkapitánya. Gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti, akkor is megkapja az ebédet. A változás kizárólag a SZIK ellátásában működő intézményeket érinti, az egyházi és alapítványi iskolákra, valamint a városi óvodákra nem vonatkozik. A tervek szerint 2027. szeptemberétől előre választható A és B menüvel bővülhet a közétkeztetés. Új vezető irányítja a Gárdonyi rendőrkapitányságot. Schuster Tamás rendőrezredes közel 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik, pályafutását 1996-ban kezdte. Szolgált Veszprémben, a budapesti rendőrfőkapitányságon és a Nemzeti Nyomozó Irodánál is. 2012-ben a Bicskei kapitányság bűnügyi osztályvezetője lett, 5 évvel később pedig átvette a Dunaújvárosi szervezet irányítását, közölte Gárdony közösségi oldala. Hamisítatlan sportfesztiválán nőtte ki magát a General Nike Trány. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsá Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiunknak.
2: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egésznapos
1: A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan jön majd Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, erről fogunk beszélni, de van még bőven hátra ebből az órából, úgyhogy biztos itt lesz velem majd a BSV csapata a Boldogtalansággal, a közvetlen folytatás pedig a Faithless-é és egy igazi elektronikus zenei csemege szólal meg most itt a Besten így korán reggel. Ez az Insomnia, rádiózzunk együtt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hamarosan újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
2: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, de hogy miért mondta ezt az énekesnő, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az M-People csapata, ez már szinte biztos, a Moving On app-pal érkeznek majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
3: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
3: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A szerb ortodox templom, más néven a palota.

0: 8. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
1: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Tanszergyűjtése segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Ma 28-35 fok várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
2: Tanszergyűjtéssel is segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Iskolai felszereléseket is gyűjtenek a vasárnapi ételosztáson. A fehérvári heti betevő önkéntesei ezúttal a rászoruló családok gyermekeinek tanévkezdését szeretnék megkönnyíteni. Új vagy jó állapotú használt iskolatáskákat, füzetet, színes ceruzát, számológépet, körzőt, vonalzót, valamint uzsonnás dobozt egyaránt fogadnak. Süteménnyel, gyümölcsel és tartós élelmiszerrel is lehet támogatni a kezdeményezést. A felajánlásokat a Deák Ferenc Technikum épületében lehet átadni, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. 2 vágányú vasúti pályát terveznek Székesfehérvár és a Balaton között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az elképzelésről. A vonalat 160 km/órás sebességre tennék alkalmassá. A fejlesztéssel rövidítenék a menetidőt és enyhítenék a nyári késéseket, amelyek egyik fő oka az egyvágányú szakaszok túlterheltsége. Az előkészítés már elindult, erre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés, a dokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után megkezdődhet. Híreink végén néhány szó az időjárásról. A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jön Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az LMC csapata kezd méghozzá Take Me to the Clouds Ablovval. Augusztus 29-e van, szombat.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel-good story érkezik a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikon a bolygón, egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan áll a földön. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig odafigyelnek egymásra, és kiállnak a másikért. Ezt a támogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is magával vitte. Édesanyjával közösen pedig 2012-ben már kitaláltak egy olyan társulatot, ami segíti a fiatalok mentális egészségét. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta, bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni a vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt, Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljesen egész embernek érzi magát, és vőlegénye a smink és minden mögött a saját énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogy hogyan lehet megőrizni az emberséget a legnagyobb rivalda fényben. Én pedig megpróbálom megőrizni így korán reggel az éberségünket, ugyanis jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Bekészítettem már az M-People-t, a Moving On app-pal érkeznek majd hamarosan, de most meghallgatjuk a Destiny's Child dalát.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: szólok tovább. Best FM a legjobb zenék, ez volt a 10 éven át. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat. A Beatrixok és az Ernák ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson is, és hát róla szerintem mindenkinek az jut eszébe, hogy a halála pillanatában, amikor megtudta, hogy Michael Jackson meghal, akkor hol volt? Én tisztán emlékszem rá, és rengeteg ismerőssel beszélgettünk erről a sztoriról, és mindenki sorolta a helyszínt, és hogy éppen mit csinált, mikor megtudták, hogy a pop királya elhunyt. Egyébként 1900 helyett 1526-ban elnézést, a mai napon volt a Mohácsi vész, egyel erőrébb ugrottam, most jön 1969-ben pedig a Beatles adta az utolsó fizetős koncertjét San Franciscóban, méghozzá Kaliforniában, az USA-ban. Ezzel a lendülettel pedig folytatom természetesen a rövid szünet után az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. George Michael és Mary J. Blige közösével megyünk majd tovább. Itt lesz az Us.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Ejtőernyősök mérik össze tudásukat a Burgundy repülőtéren. Helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Négy külföldi partnertelepülés vendégei ünnepeltek együtt Székesfehérvárral a királyi napokon. Gyulafehérvárról, Kranyból, Svébisgmündből és Szabadkáról érkeztek képviselők, akik bekapcsolódtak az ünnepi eseményekbe. Ott voltak a Nemzetközi Néptánc Fesztivál zárógáláján, az augusztus 20-ai szentmisén és a díszközgyűlésen, tájékoztat a város oldala. A látogatás szakmai egyeztetésekre is alkalmat adott, amelyeken a klímaváltozás, valamint a környezeti kihívások is szóba kerültek. Az együtt töltött napok a tapasztalatcserét és a testvérvárosi kapcsolatok erősítését is szolgálták. Az ország legjobb ejtőernyős célbaugrói mérik össze tudásukat a hétvégén Burgundön. A repülőtér első alkalommal ad otthont a 63. Magyar Nemzeti Ejtőernyős Célbaugró Bajnokságnak. A résztvevők 900-1100 méteres magasságból ugranak, és egy 16 cm-es mérési felület 2 cm átmérőjű középpontját igyekeznek eltalálni. A sportág különösen nagy pontosságot igényel, hiszen akár néhány centiméter is döntő lehet, számolt be róla a város oldala. Egyéni és csapat eredményeket egyaránt hirdetnek, emellett külön értékelik az ifjúsági és a mester kategóriát. Az Albatrosz Repülő Egyesület 2-4 fős együttessel indul a megmérettetésen. A program vasárnapig várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes. A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Csama. Best FM, a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt a Black Eyed Peas és a Hey Mama, a folytatásban pedig 9 óra után hamarosan a Sporté lesz a főszerep, terítéken lesz a BL, úgyhogy erről lesz szó, most viszont a szexről, a Salt and Pepának köszönhetően jön a Let's Talk About Sex most ide a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis a héten zárult a PL selejtező sorozat, és bizony-bizony Varga Barnabásék az Atén csapatával beverekedték magukat a BL főtáblájára, és ezzel bizony-bizony már nőtt a magyar játékosok száma BL-be, de hogy mennyire, azt majd csak 9 óra után árulom el, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz a Sugar Babes, a Hole in the Head-del majd 9 óra után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Ciráki kastély Lovasberényben, Fejér vármegyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Étkezési kártyát vezetnek be szeptembertől Fehérváron. Schuster Tamás Edgárdony új rendőrkapitánya. Gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti,

0: nőtte ki magát a General Nike trány. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsá Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
1: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napos
0: A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsúr Erikát hallották.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig a sport terítéken is irány a BL, ugyanis a selejtező sorozat véget ért, és ott van Varga Barnabás és az Atén csapata a főtáblán sok magyar társaságába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 29-e van. Szombat, kezd Pink!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Gól nélküli döntetlen után az Athén hazai pályán magabiztos győzelemmel legyőzte a Levskit, a bolgár bajnokot, ezzel beharcolta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az alig fél óra alatt eldőlő mérkőzés főszereplője pedig a duplázó Varga Barnabás volt, egykori fradista, aki az Athénnál most már talán egy teljes szezont fog megkezdeni, ugye egy fél szezont januárban igazolt, tehát már játszott, és bizony most már megmutathatja magát a Bajnokok Ligája sorozatban is, és hát duplázott. A görög bajnok sikere egyben a magyar sporttörténelmi mértföldkő is. Idén először fordul elő, hogy 7 magyar légiós is ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. Athénban Varga Barnabás. Megjegyzés, itt a klubtársa Vitális Mirán nem nevezhető, mivel a selejtezők során már pályára lépett a Győr színeiben. A Liverpoolban ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Villarealban Gulácsi Péter, a Leipzigben Willy Orbán, a Galatasarayban pedig Sallai Roland. Hamarosan tehát szoríthatunk a magyar játékosoknak a BL főtábláján is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogyan fognak szerepelni a légiósok és csapatai. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a Besten. Az ébredés és a napindítás mellé most Sola Alma dalát indítom. Ez a You Meet Need Somebody.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new day.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby, a folytatásban pedig jön az az énekesnő, aki visszavonult a színpadi jelenléttől, és nem kíván tovább fellépni, bár lehet, hogy majd ezt megváltoztatja az idő, és igazán szerencsésnek mondhatja magát az, aki tavaly augusztus elején itt volt a Sziget Fesztiválon, ugyanis akkor fellépett. Nelly Furtado jön, és szól a Turn of the Light, most

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel töltjük az időnket, ugyanis dübörög majd a Best hétvége, rappel nekünk majd például Will Smith, a Wild Wild Westet hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Tanszergyűjtéssel segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Ma 28-35 fok várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Mozart Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete fő.

0: Összegyűjtéssel is segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Iskolai felszereléseket is gyűjtenek a vasárnapi ételosztáson. A fehérvári heti betevő önkéntesei ezúttal a rászoruló családok gyermekeinek tanévkezdését szeretnék megkönnyíteni. Új vagy jó állapotú használt iskolatáskákat, füzetet, színes ceruzát, számológépet, körzőt, vonalzót, valamint uzsonnás dobozt egyaránt fogadnak. Süteménnyel, gyümölcsel és tartós élelmiszerrel is lehet támogatni a kezdeményezést. A felajánlásokat a Deák Ferenc Technikum épületében lehet átadni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. Két vágányú vasúti pályát terveznek Székesfehérvár és a Balaton között. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az elképzelésről. A vonalat 160 km/órás sebességre tennék alkalmassá. A fejlesztéssel rövidítenék a menetidőt és enyhítenék a nyári késéseket, amelyek egyik fő oka az egyvágányú szakaszok túlterheltsége. Az előkészítés már elindult, erre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés, a dokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után megkezdődhet. Híreink végén néhány szó az időjárásról. A déli kora délutáni órákig erősen felhős, időnként borult is lehet az ég, majd határozottan csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. A reggeli délelőtti órákban zápor, esetleg zivatar kis valószínűséggel előfordulhat, a hőmérséklet 28 és 29 fok közelébe emelkedik, estére 26 és 19 fok várható. Vasárnap reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet. Ficsúri Erikát hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó hétvégéje pörög, és már a délelőttben vagyunk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Indul a Best hétvége, itt lesz velem a Krisztál, a Sosem múlik ellel, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a Rock DJ.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 29-e szombat van, a Beatrixok és az Ernák a névnaposok, a születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként a pop királya Michael Jackson is, és hát szerintem mindenki el tudja mondani, hogy a halálának a pillanatában hol volt és mit csinált, amikor megtudta ezt a hírt, hogy a pop királya elhunyt. 1526-ban ezen a napon, augusztus 29-én volt a Mohácsi vész, második Lajos király elesik ebben a csatában. 1969-ben pedig augusztus 29-én volt az utolsó füzetős koncertje a Beatlesnek, méghozzá San Franciscóban, Kaliforniában, az USA-ban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól pörögjön a délelőtt is, a Best 8 végét most feldobja a Simply Red itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, rég DVD-k dobták föl az elmúlt néhány percben a hangulatot. Augusztus 29-e szombat van, ezzel megkezdődött a nyár utolsó hétvégéje, legalábbis papíron, mert a jó idő még biztos, hogy maradni fog, de bizony-bizony jövő héten már szeptember lesz, és hát rengeteg szülőnek ez új feladatot ad. A nagyszülők sírnak, a szülők pedig pánikolnak, és kezdődik a mókuskerék, újra vissza kell vinni a nebulókat az iskolába, majd kedden egyébként, és hát gondolom sokaknak ez a hétvége az utolsó pillanatos tanszer beszerzéssel, füzetek beszerzéssel és minden egyéb ilyesmivel telik, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, megpróbálom tartani mindenkiben a lelket, hozom hozzá a legjobb zenét. A folytatásban itt lesz például velem majd Junior Jack és az El Samba a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel a délelőttbe. Itt lesz például velem 11 óra után Danny Minogue és az I Begin to Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extra felkészítés pedagógusoknak havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika, letartóztatások a monori tömegverekedés ügyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90.

0: bázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy elpörgött ez a szombat délelőtt, ez az óra még hátra van belőle, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 29-e van, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól teljen a hétvége. Itt lesz velem a C-Block, a Time is Thinking Away-jel, a kezdés pedig Michael Gray-jé, és dübörög a The Weeknd. Kitartást kívánok az úton lévőknek, a telefon és Viber számunk az info esetén 0620 55 55 155.
2: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék, ez volt a Fejér Holló, Horváth Tamás és a Kovászki és a Vega közös. A szép napot mindenkinek, kitartást kívánok annak, akik most éppen egy bevásárló körútra indulnak méghozzá azért, hogy beszerezzék a tanszereket. Kell, mert sokan indultak útnak. Jön az utolsó, hajrá! Na meg a Soul to Soul, a Get Alive-val most ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lutrícia McLean. Szép napot mindenkinek, augusztus 29-e van szombat, a névnaposok, a Beatrixok és az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto, egykori válogatott magyar labdarúgót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként ma van a Magyar Fotográfia napja, ugyanis 1840-ben Válas Antal elkészítette az első magyarországi képet, ami egy finom polírozott ezüst rézlemezre került rá, és hát innen ered ez az egész fotózásos történet. Ugye ez volt az első rögzítési mód, amivel egyébként képet tudtak a világon rögzíteni. Michael Jackson is a mai napon született, szerintem ez sokakban inkább olyan emlékeket hoz elő, hogy hol volt abban a pillanatban, mikor megtudta, hogy a pop királya meghalt. Én tisztán emlékszem rá, Görögországban nyaraltunk, és ott ért minket utol ez a hír, aztán 12 vagy 13, de nem tudom pontosan az évszámot, és nem néztem utána, elnézést kérek annak, viszont igen, hogy 1526-ban ezen a napon volt a mohácsi vész, ebben a csatában meghalt sajnos második Lajos királyunk, és 1969-ben pedig a Beatles az utolsó fizetés koncertjét adta, méghozzá San Franciscóban, az USA-ban, Kaliforniában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, dübörög majd a Best hétvége, ugyanis a rövid szünet után érkezik Kanye West és a Stronger majd ide a Bestre.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A Texas együttese után nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig White Boy vezet minket be a mixek világába, és hogyha szombat, akkor R&B, állandó szombati rezidensünk érkezik mellé, ennek a stílusnak a specialistája majd, aki nem más, mint Slim Fit, a mikrofonnál pedig eddig Horváth Zoltán Hori volt. Mindenkinek kívánok szép délután, utoljára Charlie dalát indítom, ez a Mindenki valaki, itt a Best FM, viszont!
1: Gyerünk!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy csata elveszett, de az ország nem, üzente Mohácsról a kormányfő. Elkötöttek egy kis repülőt Kalocsánról. Több ezer halottja is lehet a nepáli villámárvíznek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon beszélt erről Mohácson. Hangsúlyozta, az összecsapás után olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált, de itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Viszont nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról, Paks felé vette az irány, de nem jutott el oda, Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, két Gripen a levegőbe emelkedett, megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda az éjszaka Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette úgy 500 négyzetméteren, beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a helyi, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Sérültekről, károkról nem szólt a beszámoló. Már legalább 600 halottja van a nepáli villámárvíznek. A legutóbbi összesítés szerint csaknem 2000 eltűntet keresnek, köztük 3 magyart is. Tegnap egy időre felfüggesztették a mentést, mert attól lehetett tartani, hogy kijönt egy óriási vádúzzat tó a térségben. A folytatás sem ígér sok jót, heves esőzések várhatók, ami újabb villámárvizet okozhat Nepál és Kína határán. Ma több felhőre, holnap több napsütésre számíthatunk, 30 fok feletti csúcsokkal, mondom a részleteket. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek!

Rest FM, a legjobb zenék, az Alane, a kameruni énekes Wes legismertebb dala, amely 1997-ben jelent meg. A különlegessége pedig az, hogy a szöveg nagy része duala nyelven, egy kameruni nyelven hangzik el, mégis világszerte sláger lett. A dalt Michel Sanchez producerrel készítette, aki korábban ugye a Deep Forest formáció tagja volt. Az Alane Európa egyik nagy nyári slágere lett 97-ben, hiszen több országban, köztük Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is vezette a slágerlistákat. 2020-ban újra előkerült, amikor ugye Robin Schulz új verziót készített belőle Wes közreműködésével. Következik tehát Wes és az Alane itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal megyünk tovább. Az M1-esen még mindig tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban most is nagyon óvatosan kell közlekedni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk a délutánt most is. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Takács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, és itt lesz Ed Sheeran is, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ameddig a magyart látjuk, egymásban megmaradunk, mondta a kormányfő. Elképesztő mennyiségű víz hiányzik itthon a földből. Díjazzák a legjobb reáltanárokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 56 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzet a vereségek után újra és újra megtalálta egymást, volt benne elég erő a megmaradáshoz. És amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Országszerte kritikusan alacsony a talajvízszint, aggasztó a csapadék hiány, az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van 5 éves időszakot tekintve, vagyis több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: Délalföld, ahol sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz, de síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban a talajvízszintek. Ugye ezt mindenki tapasztalhatja, hogy kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve több helyen ki is száradtak.
1: A folyó rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalőki vízi erőművet, írt a közösségi oldalán a térség Tiszás parlamenti képviselője. Szakács Péter Lajos hozzátette, az energiaellátás biztosított a térségben. Hangsúlyozta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, és a vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészlettel felelősen gazdálkodjanak. Már várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében és vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és

0: ígér 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább a Beth Habits-szel, Ed Sheeran slágerével, ami egy új korszakot nyitott az énekes karrierjében. Ugye a korábbi akusztikus hangzás helyett egy erősen elektronikus dance-popos irányba ment el. Ezzel indítok.
2: Beth

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

legjobb zenék. Dig Dettel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Dig Dettel a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Budapest FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométer közelében kialakított átereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, azt mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Aztán a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében pedig a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom most sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, és a szombat délutánból nem hiányozhat például a Honey Bees dala sem.
2: És
1: jön a bódottán, és a Gorillaz is velünk tart majd, itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. You ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Mohácsi csatára emlékezünk ma, ártalmatlanok az árva szúnyogok a Balatonnál, főleg az Alföldet sújtja az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Mozár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományai. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Olyan hatalmas tömegben rajzanak az árvaszúnyogok a Balatonnál, hogy a rajok már a meteorológiai radarképen is megjelentek. A szakemberek kiemelték, bár a tömeges rovar jelenlét zavaró lehet, ezek a szúnyogok nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket. Fontos szerepük van a tó öntisztulásában, ezért vegyszeres irtásuk tilos. A vízparton tartózkodóknak az erős kültéri fények mérséklését javasolják. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írta a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint felezárult elsőfokon 3 hónapon belül. A következő 6-8 napban nem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék jelentősebb mennyiségre, sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 milliliter sem esett. Frontális felhősáv vonul délkelet felé, de így az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen fordulhat elő zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken azonban 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, figyelem, közeledik a határidő. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugat adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Nemrég a videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnék használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak, aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül kell beküldenie az adatokat. A papír nyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű webes felületen kézi rögzítéssel tehetik meg. A pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpont az adatszolgáltatást előírő jogszabály hatályba lépését követően szeptember 1-től érhető el. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, okos telefonon használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban a NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. A revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot, közölte az adóhivatal. Részletek a NAV honlapján. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, meleg jó zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bag és 60 között, azaz a 47-es kilométertől egészen a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták, úgyhogy járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Óvatosan közlekedjen mindenki ma is az utakon, a számunk pedig változatlan 20-as 55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenéget. Péter és Péter fi Boré közösségét hallgattuk. Ez volt a Belét szerettem, ez van. És mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. Hamarosan 3 óra van, hát repül az idő, ez van. Minden esetre mi a folytatásban is a legjobb zenéket adjuk, úgyhogy jön is hamarosan Bob Marley a Drumminnal, most pedig a Stereo MC-zzel folytatjuk itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Tanszergyűjtéssel segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Ma 28-35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
2: Tanszergyűjtéssel is segíti a családokat a fehérvári heti betevő. Iskolai felszereléseket is gyűjtenek a vasárnapi ételosztáson. A fehérvári heti betevő önkéntesei ezúttal a rászoruló családok gyermekeinek tanévkezdését szeretnék megkönnyíteni. Új vagy jó állapotú használt iskolatáskákat, füzetet, színes ceruzát, számológépet, körzőt, vonalzót, valamint uzsonnás dobozt egyaránt fogadnak. Süteménnyel, gyümölcsel és tartós élelmiszerrel is lehet támogatni a kezdeményezést. A felajánlásokat a Deák Ferenc Technikum épületében lehet átadni, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. 2 vágányú vasúti pályát terveznek Székesfehérvár és a Balaton között. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az elképzelésről. A vonalat 160 km/órás sebességre tennék alkalmassá. A fejlesztéssel rövidítenék a menetidőt és enyhítenék a nyári késéseket, amelyek egyik fő oka az egyvágányú szakaszok túlterheltsége. Az előkészítés már elindult, erre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés, a dokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után megkezdődhet. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Estére 26 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka eleinte közepesen, majd gyengén felhős időre lehet számítani, csapadék nem várható, az északi északkeleti szél már csak gyenge lesz. Vasárnap reggel és napközben is gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem lesz, reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet, vasárnap délután 32 fokig melegszik a levegő. Ficsóri Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes szombat délutánt kívánok Önnek, így augusztus 29-én, amikor is a mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, úgyhogy itt lesz majd Nellytől a Hot in Here, és a Magna Cum Laude is a főnökömmel, most pedig Bob Marley kezd. Ez a Jam Én.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

1018 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 29-e szombat van. Ma van az a nap, amikor visszarepülhetünk az időbe egy szempillantás alatt. A 13. század magyar rálet sztyeppei népek kultúrájával ismerkedhetünk meg azon a történelmi pikniken, ami a palotavárosi tavaknál várja az érdeklődőket, mert hogy ma van az 5. jurtanap Székesfehérváron a Királyok parkjában. Itt egy igazi gránátalma díjas vezéri jurtát is megnézhetünk, de emellett még népi játszóház, lovagoltatás, solymász bemutató és állatsimogató is várja az érdeklődőket. Ugye már reggel óta zajlanak a programok, a délután folyamán pedig még Vyaz Zoltán, a Fejér megyei Népművészeti Egyesület alelnökének népi hangszer bemutatóján vehetünk részt, itt a pásztor furujával ismerkedhetünk meg, 16 órától pedig az Életfa című néprajzi előadással, ami Berta József és Rezsnyák Anna Sára közös előadása lesz. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig olyan előadásokat élvezhet, amikre a 90-es, 2000-es években óriásiakat bulisztunk, és hát valljuk be őszintén azóta is, hogyha meghalljuk valahol, akkor tiszta libabőrösök leszünk. Legalábbis én így vagyok például a No Doubt slágereivel, amik közül a Just a Girl már is pörög itt a Besten.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Berkes Olivértől szólt, a rólad szól az elmúlt percekben. Ez a hétvége pedig az ejtőernyősökről szól, méghozzá a célba ugró ejtőernyősökről, hiszen most zajlik ezen a hétvégén a 63. Magyar Nemzeti Ejtőernyős Célbaugró Bajnokság. Itt az ország legjobb célbaugrói mérik összetudásukat. Képzelje el, hogy mintegy 1000 méteres magasságból versenyeznek a résztvevők, akik mindösszesen egy 2 cm átmérőjű középpontot szeretnének megtalálni, illetve eltalálni. Úgyhogy tényleg minden milliméter számít. A szervező az Albatrosz Repülő Egyesület, ahonnan 2-4 fős csapat is elindult a mezőnyben. A nézők számára ingyenes a részvétel, sok szeretettel várják az érdeklődőket. A verseny vasárnapig tart, amelynek során egyéni és csapat eredményeket is hirdettek majd, és külön értékelik az ifjúsági és a mester kategória résztvevőit is. Olvasható a Feolon, úgyhogy aki szeretne kikapcsolódni, őt várják a Burgundy repülőtéren. Aki pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéjére szeretne kikapcsolódni, őt pedig itt várjuk a Besten, a folytatásban például Nál is lágerével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Flip the Script kérte, hogy emeljük a karunkat a magasba. Az elmúlt percekben, a folytatásban pedig, hát hogyha nem is a magasba, de egy karnyújtásra hív mindenkit a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Mert bár a nyár vége felé járunk, azért még mindig tart a nagy véradói kampányuk, amelyben a véradás fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen a nyári időszakban kicsit megszokott csappanni a véradói kedv, de a tanév kezdetével is nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos legyen az ellátás, ugyanis egy-egy vérkészítmény maximum 5 napig tartható el. Ezért fontos, hogy a raktáraink fel legyenek töltve. Ebben a hónapban még Csákberényben, a Művelődési Házban lehet vért adni, hétfőn 14 és 17 óra között, aztán szerdán Székesfehérváron a Jancsár közben, csütörtökön pedig Dunajvárosban a Vasmű út 10-es szám alatt várják a donorokat, de a régi korokat felidéző véradásra is lesz lehetőség. Szeptember 5-én 8 és 14 óra között a területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél. Na meg szerintem életünk legjobb zené is, hiszen ezeket hallgatva sokkal gyorsabban repül az idő.

0: jó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.
2: A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Hooligans-től a Királylány. Az órát pedig a Counting Crows kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Ejtőernyősök mérik össze tudásukat a Burgundy repülőtéren. Helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
6: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
5: Négy külföldi partner település vendégei ünnepeltek együtt Székesfehérvárral a királyi napokon. Gyulafehérvárról, Kranyból, Svébisgmündből és Szabadkáról érkeztek képviselők, akik bekapcsolódtak az ünnepi eseményekbe. Ott voltak a Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógáláján, az augusztus 20-ai Szentmisén és a díszközgyűlésen, tájékoztat a város oldala. A látogatás szakmai egyeztetésekre is alkalmat adott, amelyeken a klímaváltozás, valamint a környezeti kihívások is szóba kerültek. Az együtt töltött napok a tapasztalatcserét és a testvérvárosi kapcsolatok erősítését is szolgálták. Az ország legjobb ejtőelnyős célbaugrói mérik össze tudásukat a hétvégén Burgundön. A repülőtér első alkalommal ad otthont a 63. Magyar Nemzeti Ejtőelnyős Célbaugró Bajnokságnak. A résztvevők 900-1100 méteres magasságból ugranak, és egy 16 cm-es mérési felület 2 cm átmérőjű középpontját igyekeznek eltalálni. A sportág különösen nagy pontosságot igényel, hiszen akár néhány centiméter is döntő lehet, számol be róla a város oldala. Egyéni és csapateredményeket egyaránt hirdetnek, emellett külön értékelik az ifjúsági és a mester kategóriát. Az Albatrosz Repülő Egyesület 2-4 fős együttessel indul a megmérettetésen. A program vasárnapig várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes. Estére 26 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka eleinte közepesen, majd gyengén felhős időre lehet számítani, csapadék nem várható, az északi északkeleti szél már csak gyenge lesz. Vasárnap reggel és napközben is gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem lesz, reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet, vasárnap délután 32 fokig melegszik a levegő. Ficsúr Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk beszéivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban, ebben a pörgésben pedig olyan előadók lesznek itt velünk, mint a Savage Garden, pörög majd a Truly Madly Deeply, és a Superhero-tól is az utolsó boldog nyárat. Órát pedig, ahogy ígértem, a Counting Crows kezdi már is itt a Best-en.
0: 101.8 és

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Szabi estől szólt a Viszi a vére az elmúlt percekben. Hát akit az elmúlt időszakban a vére a strandra hívott, mert hogy ott tudott hűsölni, ő ezt ma még élvezheti, sőt igazából holnap is, de aztán az idei strandszezon augusztus 30-ával véget ér. A városi strand bezár, viszont nem maradunk vizes lehetőségek és vizes sportolási lehetőségek nélkül, hiszen az uszoda újra megnyitja kapuit. Befejeződtek a nyári karbantartási munkálatok, így hétfőn hajnali 5:30-tól újra használhatóak lesznek az uszoda medencéi, illetve a szauna is a megszokott nyitvatartási rendszerint. Visszatér minden a régi kerékvágásba. Abban viszont nincs változás, hogy a 101.8-ra és a 90.4-re hangolva egyből a 90-es, 2000-es évek hangulatában érezheti magát. Amik közül a folytatásban már érkezik is a Savage Garden slágere, ez a Truly Medley Deeply, itt a Bestán.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A következő napokban a székesfehérváriak fokozott figyelmét kérik a városgondnokság szakemberei, hiszen a város több területén is szükségessé vált a fák eltávolítása, hiszen azok kiszáradtak, esetenként emiatt baleset és életveszélyesek is. A szakembereknek pedig ezeket el kell távolítaniuk több utcában, így például a Bem József úton, a Tóváros lakónegyedben, az Udvardin, a Gugásvölgyi, a Jancsáron, a Fehérvárin, a Koppány és a József utcában, valamint a Karinti téren, a Palotavárosban, az Almási lakónegyedben, és még a Köfémen és a Budai úton is többek között. A Sarlóban pedig egy kettérepett törzsű fa eltávolítása vált szükségessé. A kivágott fákat minden esetben pótolják a szakemberek, de az is előfordulhat, hogy egy-egy előregedés vagy betegség miatt nem ugyanoda, hanem egy másik, de szakmailag megfelelő helyszínre ültetik el az új kis jövevényfácskák. A munkavégzés ideje alatt fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. Én pedig arra kérem önt, hogyha bármi furcsaságot tapasztal Székesfehérváron és a Velencei tó térségében, akár a közlekedésben, akár bármi másban, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben már a nyár búcsúztatására készülnek sok helyen, és készültek is például tegnap a Palacsinta pénteken. Folytatódott ugyanis az a vízivárosi hagyomány, amelynek keretében a tanévkezdést előtti utolsó pénteken hívják erre az édes finomságra a gyerekeket. Nagyon sok ovis és iskolás állt sorba a különböző ízű finomságokért, amelyek között volt barack, szilva és eperlekváros, valamint kakaós és fahéjas cukros is. Így egy picit talán édesebb lesz a jövő heti suli kezdés, de addig még holnap is kikapcsolódhatnak a fiatalok a vakáció utolsó előtti napján, méghozzá a Palota városban. Zenés-táncos programmal készülnek ugyanis a Sziget utca, Tolnai utca közötti központi parkban, ahol 13:30-tól színpadi programokkal és zenekari fellépésekkel szórakoztatják a közönséget, de lesz ugrálóvár, körhinta és kézműves foglalkozások is. Sok-sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt. Vakáció ide vagy oda, nyári időszak, új tanév ide vagy oda, teljesen mindegy, mikor hangol. A 101.8 és a 90,4-re biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag életünk legjobb zenéit találja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Most Fehérre.
2: Most Fehérre a szívemet kérlek.
1: Az órát pedig Kylie Minogue kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
6: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd le a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Étkezési kártyát vezetnek be szeptembertől Fehérváron. Schuster Tamás lett Gárdony új rendőrkapitánya. Gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
8: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják.
7: Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti, akkor is megkapja az ebédet. A változás kizárólag a SZIK ellátásában működő intézményeket érinti, az egyházi és alapítványi iskolákra, valamint a városi óvodákra nem vonatkozik. A tervek szerint 2027. szeptemberétől előre választható A és B menüvel bővülhet a közétkeztetés. Új vezető irányítja a Gárdonyi rendőrkapitányságot. Schuster Tamás rendőrezredes közel 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik, pályafutását 1996-ban kezdte. Szolgált Veszprémben, a budapesti rendőrfőkapitányságon és a Nemzeti Nyomozóirodánál is. 2012-ben a Bicskei Kapitányság bűnügyi osztályvezetője lett, 5 évvel később pedig átvette a Dunaújvárosi szervezet irányítását, közölte Gárdony közösségi oldala. Hamisítatlan sportfesztiválán nőtte ki magát a General Nike Trány. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiunknak.
9: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg nagyon színes és egész napos
7: Estére 26 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka eleinte közepesen, majd gyengén felhős időre lehet számítani, csapadék nem várható, az északi északkeleti szél már csak gyenge lesz. Vasárnap reggel és napközben is gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem lesz, reggelre 14-17 fokig csökken a hőmérséklet, vasárnap délután 32 fokig melegszik a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó hírek után pörgünk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en a 90-es, 2000-es évek beszéivel, azokkal a dalokkal, amikre óriásiakat bulisztunk annak idején. Ilyen például I The Core és Fedele Grand közösei is, a Let Me Think About It, ez már biztos, hogy pörög, mint ahogy Rúzsa Magditól is a Most Fehérre. Az órát pedig Kylie Minogue kezdi már is.
0: 90.4 Best FM.

0: Escort.
1: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Közeledik a 22. országos népmese konferencia időpontja, amelynek idén Székesfehérvár ad majd otthont. Szeptember 18-án pénteken a Vörösmarty Mihály könyvtár Bartók Béla téri épületébe várják azokat, akik szeretnének részt venni az országos népmese konferencián. Mit veszítünk, ha nem mesélünk? A népmese és az emberi jelenlét a mesterséges intelligencia korában címmel rendezik meg ezt a programot, amelyen a különféle előadások mellett lesznek kerekasztal beszélgetések is, és megtudhatjuk azt is, hogy miért is fontos a népmese a mai korban. Programra sok szeretettel várják a szakmabelieket is. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak legjobbjai gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. És bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
2: God!

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben jövő héten nyitja meg kapuit, azaz új időszaki kiállítás, amelyen a Miska Kancsóval ismerkedhetünk meg. Ez lesz ugyanis a hónap műtárgya a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményében. A rendház fogadócsarnokában állítják ki a Miska Kancsót, ami a magyar népi fazekasság jellegzetes terméke és tulajdonképpen az egész világon ismerik. Ezek alföldi fazekas központokban készültek és ajándékozás révén kerültek a gyűjteménybe. A tárlatanyaga szeptember 30-áig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta. A szerdán folytatódnak a kurátori tárlatvezetések a Totus Tuus című kiállításban, a múzeum rendház épületében, csütörtökön pedig a Metszéspont című kiállításban vezet végig minket Schrenk Rita és Szűcs Angéla a Csók István képtárban. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. És hogyha már a múzeum szóba került, akkor azt is érdemes megjegyeznünk, hogy szeptember 1-én kedden a Vonalba zárt történetek című állandó kiállítás technikai okok miatt nem lesz látogatható. Erről pedig a múzeum közösségi oldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekkel pedig a 90-es 2000-es évek hangulatában, zenei kínálatában kalandozhat, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban még biztosan érkezik az Álmokfutók és a Holdala, és 50 Cent slágere is, a PIMP, most pedig a Back to Black jön, és az akár péntek, akár szombat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol 50 Cent slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a szombatesti parti. Így most a holdalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama. Megduplázták a szociális tűzifa támogatási keretét. Többfelé lehet zápor és feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádiókapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a károsultakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

profiainkon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen. Jó, tehát Best FM Night Shift,

A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nácsik lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenetet.

0: FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Magyarország mindenből képes talpra állni, mondta a kormányfő a Mohácsi vész évfordulóján. Változott a szeptember 11-i peranyag, magyar dárcos siker Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta az évforduló alkalmából, az 1526-os ütközet évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A kormányfő szerint a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Képzésekkel, kisfilmekkel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette. A rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. Kikerül a peranyagból a szeptember 11-i terrortámadás fővádlottjának korábbi vallomása. Egy amerikai hadbíró szerint Khalid Sheikh Mohammed 2007-ben nem önként tett vallomást, ezért azt nem lehet bizonyítékként felhasználni. A férfit a csaknem 3000 halálos áldozatot követelő 2001-es merényletek egyik fő kitervelőjének tartják. Mohammed és három vádlottársa ellen 2028. júniusában kezdődhet meg a tárgyalás. Az Egyesült Államok közben a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül. Sporttörténelem, két magyar is bravúrral jutott tovább a budapesti Hungarian Darts Trophyn. Kádár László döntőlegben győzte le a világranglista 30. helyén álló északír Daryl Gurney-t. Major Nándor szintén 6-5-re nyert, a holland Nils Zondeveldet búcsúztatta, a döntőleget pedig 124-es kiszállóval zárta. Kádár ma este a világranglista 5. Johnny Claytonnal, Major pedig az idei VB döntős Jan van Veennel játszik a 8. döntőbe jutásért. A Hungarian Darts Trophy történetében még soha nem fordult elő, hogy két magyar is színpadra lépjen a szombati programban. Többfelé feltámad a szél, esővel is számolni kell helyenként, a részleteket azonnal mondom. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Vége a második hétnek, nem tudom, hogy meddig szokták elhúzni az amerikai igazságszolgáltatásban ugye a tárgyalásokat, de egész hamar leszokták zavarni. Tehát az, hogy nagyon sokáig tart, mire kitűzik a tárgyalás, de amikor végre elkezdődik a tárgyalás, akkor pikpak ledarálják, szóval...
4: Hát, ha láttad a kőkemény igazságot, akkor ott így nem így volt.
3: Hát nem tudom, de ez a való életben tényleg egy ilyen 3 hét alatt is.
4: Jaja.
3: Szóval, hogy könnyen elképzelhető, és ezt is el tudom képzelni, hogy nem véletlenül alakították így, hogy szimbolikusan pont valamikor szeptember 7-e környékén lesz majd a nem eredményhirdetésnek hívják ezt, hanem
4: ítélethirdetésnek,
3: hogy kerek 30 éve a Tupac, ugye? 96. szeptember 7-e, és hát ez a második hét, amit mondtam, ez a tárgyalásnak a második hete lett most vége, tegnap. Ugye ezt a Keith D. nevű úriembert vallatják most már hónapok, évek óta. Gyakorlatilag ő az egyetlen, akit még el tudta kapni, kézzel fogható az, hogy ő kapcsolatban volt, abba az autóba ült, ahonnan lőttek, de tudják, hogy nem ő lőtt, de hogy ő adta oda a pisztolyt, szóval, hogy kicsit olyan érzésem van ezzel a tárgyalással, hogy amikor vége lesz, hogy mint a népmesében, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. Tehát, hogy nem fogod megtudni, hogy igazából kilőtte le a
4: de
3: Tupacet.
4: De már 80-szor eljátszottuk. Tehát, hogy már annyi sztori volt, annyi interjú volt, annyi feldolgozása volt ennek a történetnek, hogy
3: Na mindegy, szóval van ez a Keith D, aki majd hátra mond egyszer valami érdekeset, amit még az elmúlt 30 évben nem hallottunk. Szóval, hogy közeleg a sajnálatos évforduló, ugye 30 év előttek a Tupac-et, úgyhogy Tupac California Love, a második óra legelején Slim Fitnek köszönhetően hip-hop és R&B még egy órán keresztül.
4: Hello, hello.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszók

0: És hát aztán az Aligi trailer megvan-e?
1: Csak a képet láttam, még a videót nem.
0: Megnézed, vagy eláruljam, vagy?
1: Megnézem. Jó, mindenki.
0: Mondja, jó, akkor te most ne figyelj ide. Elmondom azoknak, akik minket hallgatnak. Hogy egyébként nekem meglepő volt, hogy ugye, ha valaki nem tudja, hogy az Ali G az egy ilyen talán az MTV Europe-on volt, meg talán valamelyik angol csatornán. Ugye Sacha Baron Cohen kitalált ezt a mű rapper gangstert East Stainsből, ugye egy londoni külkerületből, aki a leghülyébb kérdéseket rakotta fel a világ leghíresebb embereinek, úgyhogy ők nem, tehát ők azt hitték, hogy ez tényleg ez komoly.
1: Igen, de ugye tartozik hozzá, hogy jött egy mozifilm is.
0: És igen, na és hogy a mozifilm, az viszont nem ezt az áldokumentarista vonalat követte, mint aztán később mondjuk a Borát vagy a Bruno, igen. Hanem hogy volt egy szerintem olyan, amilyen történet. És most ehhez képest, ez az új Ali G, ez viszont ez az áldokumentumfilmes jellegű lesz.
1: De jó.
0: És nekem az a kérdés, hogy viszont, hogy van-e még ember, aki nem ismeri fel a Sacha Baron Cohen Ali G-ként?
1: Szerintem még van. Sőt, tehát, hogyha megnézed, ugye az volt 2000-es évek eleje. Azóta felnőtt egy generációt. Tehát, hogyha odarakod egy Sabrina Carpenter elé, vagy mit tudom én, hogy hívják azt a kis gyereket, a Justin Bieber.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezek elé, hogyha odarakod, ők nem fogják tudni, hogy miről van szó, szerintem.
0: Egyébként velem beszéltük, hogy amikor kikerültek a Justin Timberlake-nek az április ittas vezetéses testkamerás felvételei, hogy nem. Kiderült, hogy ugye 23 éves volt az igazoltató rendőr, akinek fogalma nem volt, hogy ki volt az.
1: Úristen!
0: Úgyhogy, hát igen, így. Van igazság.

0: Szét. És a kedvenc rovatom sem maradjon ki, ugye, hogy a zenékhez nem passzoló téma.
1: Így van.
0: Mi van a kis szerelmeddel, Ariana Grande-val?
1: Hát állítólag ő most nagyon-nagyon nem jó bőrben van, ennyit tudok.
0: De hát már nagyon régóta, már bocsánat.
1: Hát nem volt sose vastag fejénként.
0: De jó, most... de hogy most aztán nagyon a igen. Melyikre, a melyik film volt, ez a Wicked. Wickedre még jobban befogyott szegény.
1: Igen.
0: És hogy most megsértődött a világra, ugye, hogy és már elvonult. Pedig, hogy és elvonult. Szabi, mi lesz így velem?
1: Hát nem tudom, valahogy túlélem.
0: Jó van, de mondja,
1: sose lesz az enyém, meg hát férjhez ment, nem? Valami volt.
0: Nem tudom.
1: Valami volt, valami.
0: Hát neked a crushod, úgyhogy ezeket neked kell tudni. Mindegy, ha esetleg Ariana hallgatna minket, akkor mondjuk el neki, hogy hol tud Slim Fit Mixeket visszahallgatni.
1: Mixcloud.com/DJ/SlimFitHun és a mi elérhetőségünk az pedig infokukat.fmbudapest.hu. Most megfordítottad, és nem tudtam.
0: Bocs. De jó mondtad.

0: És akkor hát ez a nyár utolsó hip-hop R&B egy órája, azért hát foglaljuk össze az elmúlt három hónapot. Jó volt, szép volt, rövid volt, kevés volt, meleg volt, hideg volt, hogy tetszett?
1: Meleg volt, nedves volt, mert ugye volt egy kis Horvátország is benne.
0: Ja,
1: igen, de amúgy jól éreztem magam, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó nyaram volt.
0: Várjuk a jövő nyarat?
1: Nem, várjuk a szeptember.
0: Hát ez még már mindjárt itt van, jó van, pont úgy, mint a jövő szombat, amikor jössz majd megint, és ez már tényleg szeptember lesz. Szabikám, köszönjük szépen ezt az órát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megszűnik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány. A MÁV szerint pontosabban járnak a vonatok a Balatonnál, feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján. A MÁV szerint a nyári főszezonban 7%-os javulást értek el, többek között új mozdonyok forgalomba állításával és a menetrend alakításával. A hó végén kezdődő utószezonban több nyári fejlesztés is megmarad. Továbbra is naponta közlekedik a Katica interrégió Budapest és Balatonfüred között, a kék hullámvonatok pedig megtartják gyorsított menetrendjüket. Több nagyvárosból közvetlen járatokkal is elérhető marad a Balaton, és több vonaton továbbra is biztosítják a bővített kerékpárszállítást. Először rendezik meg a székesfehérvári egyházmegyek egyhelyeinek közös találkozóját. A szeptember 12-i bodajki eseményen 5 búcsújáróhely Ercsivértes Somló Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária mutatkozik be. A kegyhelyek kiállítják kegyképeiket és közös imádságot is tartanak. A rendezvényre a bodajki búcsú résztvevőit és a gyalogos zarándokokat is várják. Többfelé feltámad a szél, kevés helyen lehet zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Holnap meleg lesz, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható helyenként, nagyobb eséllyel a nyugati észak-nyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A hajnali 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombat, és remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Hölgyeim és uraim, nem is húzom tovább az időt, jön Sean Paul és Sasha, ez az I'm Still in Love.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután a Wannabe-vel berobbantak a köztudatba, sokan úgy hitték, hogy a Spice Girls csak egy lemezes csoda lesz. Nos, hatalmas a tévedtek, ezzel a második kislemezzel bizonyították be, hogy hosszú távra terveznek, és azonnal a brit slágerlista legtetején indítottak. Na, akkor hölgyeim és uraim, ne húzzuk az időt, jön a Say You'll Be There!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, néha az élet és a szerelem is egy igazi csatatér, de a következő dal arra emlékeztet minket, hogy a legfontosabb dolgokért megéri küzdeni. Érkezik a Girls Aloud egykori csillaga, aki ezzel a dallal végleg bebizonyította, hogy szólóban is abszolút világsztár. Sheryl Cole és a Fire

Best FM a legjobb zenék. Ki gondolta volna azt valaha is, hogy egyetlen név elég lesz a világslágerhez? Hát a Daxos, és ők ezt meg is csinálták. Fogtak egy 1970-es évekbeli diszkoslágert, a Bonnie M producere Frank Ferien által írt Gotta Go Home-ot, rátettek egy modern lüktető ütemet, és rásütötték Hollywood egyik legnagyobb divájának a nevét. Így született meg a Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lazítunk egy kicsit a ritmuson, és jön egy igazi érzelmes klasszikus 1999-ből. Az a bizonyos, utánozhatatlan, füstös hang, Macy Gray és az I Try.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Mindig volt elég erő a magyar nemzetben a megmaradáshoz, mondta a miniszterelnök. Kalocsáról elkötöttek egy repülőgépet, ott hagyta a Columbust a válogatott focista. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után volt elég erő a megmaradáshoz. Amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében, vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról. Paks felé vette az irányt, de nem jutott el oda. Gerjen közelében kényszer leszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus megjegyezte, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, és két Gripen a levegőbe emelkedett. Megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette, úgy 500 négyzetméteren beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Salgótarjáni, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Gazdag Dániel távozott az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő Columbus Crew-tól. A klub közölte, közös megegyezéssel bontották fel a 30 éves magyar válogatott támadó középpályás szerződését. Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, majd 2025 áprilisában Columbusba szerződött. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és igen, igen, nagyon gyorsan megy az idő, hogyha az ember ilyen nagy és ilyen komoly slágereket hallgat, és garantáltam, hogy a következő órákban is ez lesz. Most például a No Doubt kezd, ez a Hey Baby.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a Lutris a McNeil által népszerűvé tett 1998-as Someone Loves You Honey című dal egy eredetileg 1970-es évekbeli country sláger modern fülbemászó feldolgozása, ami hatalmas sikert aratott, és hát a magyar és az európai rádiókban is rommá játszották, és én ezt a sort folytatom is. Lutris a McNeil, Someone Loves You Honey, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek közepének egyik legmeghatározóbb brit elektronikus formációja következik, a Basement Jacks, és ezzel a dallal nem csak a klubokat tarolta le, de a popkultúrába is mélyen beírta magát. Jön a Good Luck!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném elmondani, hogy nincs megállás, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb zenéket és a legmenőbb zenéket. Most például érkezik a 2000-es évek egyik legnagyobb táncos himnusza, ez Nina Sky és a Move Your Body.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alacsony a Tisza vízhozama. Duplázták a szociális tűzifa támogatást. Feltámad a szél és többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádiókapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz káros útjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a káros útakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadékhiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, a fele már a műsornak elment, viszont van még hátra 2 óra, telepakolva a legjobb, de tényleg a legjobb zenékkel. Ezt az órát az Alcazar kezdi, ez a This is the world we live in.
2: Ez a Night Shift.

Nesta FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Rózsa névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Félixeket, a Letíciákat, a Lettiket, a Pázmánokat, a Rózákat, és a biztonság kedvéért a Tíciánokat is. Úgyhogy ha van ilyen családtag vagy ismerős, akkor mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy dob rá egy üzenetet vagy hív fel. Ennyi. Money Love, It's a Shame. Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem lazítunk, jön a 2000-es évek elejének egyik legstílusosabb és legkedvesebb rádiós slágere. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, hiszen érkezik a Simply Red és a Sunrise.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lassítsunk egy kicsit, és merüljünk el a 2000-es évek elejének legsejtelmesebb elektronikus dallamaiban. Érkezik az amerikai szépség klubverziója, ez a Jakarta és az American Dream.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok. Augusztus utolsó szombatjának utolsó órája indul bizony, és nyitódalként itt van egyből Mika és a Grace Kelly, úgyhogy hangerőt fel, és lazuljunk együtt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 19 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, és ami a leges-leges legfontosabb, hogy gyengén lesz csak felhős az ég, tehát egy tök szép nyári napuk lesz, úgyhogy tessék, irány a szabadba, a strandra, bárhova, csak ki a szabadba. Ennyi. Na mivel megyünk tovább? Daft Punk Around the World, majdnem ugyanaz.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen egy kis Madonna, de mégsem Madonna, mert hogy az alap egy Madonna dal, viszont a Madhouse az alap előadó, akik ugyebár arról lettek híresek, vagy attól lettek híresek, hogy Madonna daloknak adtak egy teljesen új hátteret, egy teljesen új zenei szférát, és valahogy működött. You know, Like a Prayer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig a folytatásban érkezik nálunk Alexander Burke és a Bad Boys Flowrider-vel kiegészülve.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és holnap is az leszek. De mostan csak annyit mondok, hogy ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.